Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130. Tek, tek, dum, tek, dum, tek, tek, lele, kako, kako, više nije ima tuka. Tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, tek, t